0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: a messze, open sesame, easy!
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban. Oh yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah!

0: Egy zene nekem, egy zene nekem, és egy rádió nekünk.
1: Ez
0: a Super DJ Rádió.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I want to ask you something.

Yeah. Hyper, hyper.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756.
1: Szuper DJ Rádió. Kattanj rá!

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super!

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez volt a vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Station that plays the most music.
2: It's all about the music.
3: What's going on, people? This is...

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: 80s, 90s, 2000s, music radio.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
1: Best music.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
1: Vagy éppen oh yeah. Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light. Beugrós DJ Simonnal, azaz velem egészen 3 óráig. És hát már megint itthon maradtam, már megint muszáj voltam. Gondoltam, ha már mindent elintéztem, akkor miért ne hallgatnék egy kis zenét. És hát ezt veletek együtt meg fogom tudni tenni, úgy gondoltam. Szóval, útszú neki, hogy mit hoztam. Hát ez nagy kérdés, mert magamtól is, igazából mindent is leszettem a pulcról. Semmilyen DJ mixelés nem lesz. Legalábbis az a cél, hogy is nem volt cél, hogy most DJ mixelés legyen, hanem inkább csak hallgatok zenét.

szoktam. Mindig olyat, amit tőlem nem megszokhattatok. Vagy hogy is mondják ezt magyarul. Úgyhogy ja, jönnek mindenféle zenék teljesen nem sorrendben, hanem úgy, ahogy én gondolom jónak, meg amit szeretnék éppen meghallgatni. Na, plusz 36 70 45 95. Ez a Viberünk, itt lehet bennünket itt lehet bennünket is hallgatni, persze. Ide lehet nekem írni, hülye is vagyok már. Szóval, hogyha bármi van, akkor a Viberen keresztül meg lehet tenni. Nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek, meg szoktam mondani, hogy ma jövök még, meg azt is, hogy oh yeah!

Na nézzük egy kis Vibert, ami még mindig a plusz 36 75 45 95. De ha ide lehet nekem írni, na, itt nem lehet hallgatni, hogy az elején mondtam. Itt van velük is a István. Azt írja nekem, hogy oh yeah, jó, hogy újra itt. Jó, hogy újra meglepi van, szeretettel üdvözlünk, kedves DJ Simon, innen Erdélyből, Erdő Szentgyörgyből, az is a család még mindig itt. Ha meglepi van, csapassuk, oh yeah! Hello István! Hello család! Jó kagylózást kívánok nektek! Itt van velünk Bazsi is. Azt írja, hát szia, jó műsort, sok hallgatót! Hello mindenkinek! Szia Bazsi, köszi szépen! Itt van Söveg Laci barátom is bejelentkezett, azt írja, szuper, szem a Tomi! Kérhetek egy számot, oh yeah, csak ha jól menjen a munka! Szia Söveg, figyelj! Hát írd, amit szeretnél, aztán meglátjuk. Tudod, elmény meg a Wurlitzer, de ezt néha szoktam beleegyezni a dolgokba. Na nézzük akkor, a zene az nem volt más, mint az SOS, vagy SOS Band. 1979-ben jelent meg a Take Your Time, Do It Right és a Just Be Good To Me. Ilyen mini album szerűség, vagy éppen kislemez, egy 12-es, az a lényeg. Egyébként maga a Just Be Good To Me az 83-as, de mindegy. Na szóval, megyünk tovább a következő zenével, ami 2005-ben jelent meg. Lehet azt mondani, hogy hip-hop, vagy funky, vagy éppen a pop-rap. Én pop-rapnek hívnám. 2005-ből érkezik a Down Low.

1962. május 18-án. Tegnap volt szülinapja Sandra Ann Lauernek. Azaz becses nevén Sandra. És ő jön tőle, az az agyon játszott zene, ami 1988-ban jelent meg, egyenesen október 24-én az albumon, ami az Into the Secret, Into a Secret Land nevet kapta. És arról ugye a névadó dal, az első dal, ami rongyosra van játszva, az is hallatszik is rajta, úgyhogy hadd pattogjunk csak tovább ezzel a nótával, itt van a Secret Land.

közben nézem a Viber-t, itt van ő KG is. Azt írja, hello Mr. DJ Simon, dob fel a hangulatom, sajna kórház vagyok. Gerinc Silverke, az se jó. Hát mielőbbi gyógyulást kívánok neked. Ha nem is tekerem meg annyira, de itt lesznek a jó zenék.

Itt van velünk Mihalovics József is kagylóz bennünket. Azt írja, halihó, aki siet Pestet kerülje. Szia Józsi, jó kagylózást neked is. Mi megpartolunk tovább a következő zenével, ami 1986-ban jelent meg. Sissy Ketcha, Welcome to the Heartbreak Hotel albumja. És hát, ha már egyszer ilyen névadó daloknál vagyunk, akkor jöjjön az album névadó dala, azaz a Heartbreak Hotel. Itt a Super N. Oh yeah!

Csak hogy egy kicsit felpörgessük a ritmusokat. Azt gondoltam, hogy adok egy megint egy ilyen kis finti 80-as. Aztán lehet, hogy 90-es. Mármint a remix-e, az biztos. Itt van nekünk Samantha Fox, és az I

Bazi azt írja nekem a Viberre, hogy mekkora zenei fegyver, a mekkora zene. Nem jól fogalmaztad meg, na én átírom ezt, figyelj. Azt írta a Bazi, mondjuk azt, hogy azt írta a Bazi, hogy mekkora zene a fegyver a fiatalságunk siratására. Ja, hogy vagy értem, majd nekem is így értelmeznem kell. Igazából azt hittem, hogy mekkora zenei fegyver a fiatalságunk siratására. Mármint Samantha Foxra gondol szerintem, amit... Surci mindig azt mondja, hú, az izé a nagymelő, meg az izé a mellesleg, a... Más is, azt így nekem, hogy cipít, jó. Hát így az 1966-os születésű Samantha Karen Foxról beszélünk. Hát ugye hát azért nem a hangjával hódította meg a világot, hanem a kebel műségével. De ha már ennyire a melleknél járunk, akkor nem mellesleg. Itt van egy másik Csajci, aki szintén ilyen fiatal. És bizony, ő nem más, mint a Kylie Minogue, vagy éppen jó magyarosan Kylie Minogue, az 1987-es Ásót Vissza Lacival. Szintén megnyert mindenkit, én így gondolom.

hanem a nőknek is, meg a férfiakat kedvelő férfiaknak. Ú, de hülye vagy. Na, jöjjön az az 1981-es angol csapat, akit úgy hívtak, hogy Vem. De nem voltak vemesek, nagyon sok zenét kiadtak. Mint például az 1986-os The Age of Heaven című nótát, ami szintén egy mini albumról való. Ilyenek a melegek. Vagy akinek melege van.

délután. Itt is meleg van. Azt szóljon az ője. Hát ott el is hiszem, hogy meleg van. Az aszfalt, az ott kérdezzem meg. Akkor forróság van.

Na ja, ha már itt a nagy melegnél tartunk, főleg Putyán Lajosnál megy az aszfaltozás, akkor már teljesen forróság van, és hogy semmiképp ne hűljünk le. Gondoltam, akkor menjünk tovább az 1987-es, nem még egyszer, 1987-es zenével. Ők meg nem lesz más, mint a Prost. És ha nem tartozok neked semmivel, az I owe you nothing, oh yeah!

Na hát azért valljuk be, hogy a 80-as évek közepén, vagy éppen a vége felé, de inkább a közepe vége felé, ha jól megmondtam, nem volt mindegy, hogy brosszos vagy, vagy depeses. Én brosszos voltam, hogy csak elárulom. Nem volt mindegy, hogy brosszos vagy, vagy depeses, ugye egy időben futottak nagyot, mondjuk úgy a brossz és a depes mód, mégis a hosszabbat a depes mód élte meg. Úgyhogy jön az 1984-es, egy kicsit régebbi zene, de még mindig Finchy, People Are People. Oh yeah, itt a Szuperen közvetlen a brossz után, yeah!

Studio és Phil Collins 1985-ből. Hatunk tovább 1986-ban. Jött egy csapat, aminek én mindig olyan viccesnek tartottam a nevüket, de nem tudom, hogy miért, csak így ez maradt meg bennem, hogy mindig azon rögtem, hogy ez a nevük, hogy Bananarama. Hogy mit ettél? Mondom, a Bananarámát. Jaha. Hát akkor jó. 1981-ben Londonban alakult a csapat egyébként. És hoztak jó pár zenét, mint például a Venus című nóta 86-ból. Mindenki nagy kedvence volt, úgyhogy lepörgetjük ezt is. De csak azért, hogy még több emlékeket ébresztek. Mert hát ezért van a Super DJ Rádió, hogy emlékeket ébresztünk. Oh yeah!

Na, menjünk tovább, most már jöjjenek a svédek is, ha már nagyon is megalapozzák, lehet azt mondani, a világ zenei, mint stílusát és mint a slágerek vonulását, mondjuk így évtizedeken át. 1972-ben alakult a csapat, aztán 1974-ben robbantak be, mondjuk így, az Eurovíziós Dalfesztiválon. És hát azóta is szerintem nagy sikert adnak mindenhol a világon, amikor felcsendül egy abba dal. Itt van egy 1979-es, a Volevo.

Tessék, megérkezett Hódin is. És írt nekem a Viber is. Oh, mi a plusz 36-74-5-2-5-9-5, azt írja tiszteletem. Most hallom a hangod. De örülök neked. Én még nem hallottam a hangodat, hogy egyszer küldesz üzenetbe. Nem itt, hanem a Messengerem, mert itt nem hallgatom. Hát akkor legalább én is tudom hallani te hangodat, Timikém. Na, hát én is örülök, hogy csatlakoztál. Jó kagylózás neked is. Tudod? Oh yeah. Aha. És ha már annyira, aha, ez nagyon jó szól el ez a lemez, de csak azért, mert úgy sikerült megszereznem egy Abba Goldot, még valamikor a 2000 években adták ki. Minden jó zene rajta van. Ez is karcmentes, hála Isten. Na de menjünk tovább. És én az a csávó, aki talán sose öregszik, meg lehet azt mondani, bármint kinézetre. Hát azért 66 óta eltelt pár év. Jön az angol Rick Astley. És nem az az agyon játszott mindenféle zenéje, amit mindig szoktunk hallani mindenhol, hanem egy olyan, amit 1987-ben jelentetett meg, a My Arms Keep Missing You című dáma. Itt jön a szuperen, tessék!

Na hát a következő zenét meg jelőre elnézést kérek. Mármint a minősége miatt, hogy mi is nem mai gyerek. Egy biztos, nagyon fincsi zene fog érkezni, még meg fogja mindenki ismerni. A Wrightos Brothers. Hatalmas sikere, azt lehet mondani.

Na de robogjunk tovább a következő olyan zenével, ami szintén egy lassúbb zene lesz. Egyébként ez a zenés, mármint a film, a Ghost, ugye 1990-es. A következő zene is 1990-ben készült, Phil Collins és az I Wish It Would Rain Down. Oh yeah! Erről már hallhatóan jobb a minősége is.

Azt írja nekem Isa István a Viberen, ami a +30 60 45 95 99-et, hogy nem semmi dalok. És az a nem semmi, hogy ha már egyszer itt van velünk Houdini, akkor nem Bakelit, hanem képzeld, Vinny Lenz szó, mint egyik zene. Vagy Vinnyről, mint ahogy a következő is, az se lesz semmi, azt lehet mondani. 1988 jött egy kis lemez a Pet Shop Boys-tól. Az egyik oldalon a Don Juan volt, a másikon meg tudjátok melyik. A nagy kedvenc.

Hódi mi valamit félreért, hogy kislemezen, egy 12-es ugye singlenek mondják kislemez, akkor legyen nagylemez, csak akkor kislemez, de egy két oldala van. Az egyik oldalán a Don Juan, a másik oldalán pedig a Domino Dancing. Az egy 12-es egyébként, csak mondom. Single, azt lehet mondani. A single nekem a kislemez lesz, de a kislemez ugye általában nevezik a hetest, a kislemez, a hetest nevezik kislemezik is, de nem menjünk ebbe bele, belefáradok és bocsánat, nagyon nem érdekel. Én zenét hallgatni jöttem, remélem te is, na pozzilnak, tudod?

Ha már ennyi kis spanyol gitáros tucnál járunk, azt sem tudom, hogy beállítottam most ezt a zenét, vagy sem, mert kicsit felrántottam magam itt a dolgokon, de se baj, megyünk tovább, 1989-ben lépünk, jön Belinda, Carlisi, és az egyik kedvencem, ez is spanyol gitáros, vagy valami hasonló, de Jatini szinti pop zene érkezik, mint ahogy eddig itt szólt, úgyhogy jön a 89. január 11-ei La Luna.

Ódi, mi nem megsértődni kell, tudod? Csak elmondom, hogy mind kaptam föl a cukrot itt hirtelen. Van egy, ott, ahol élek, van egy alkalmazás, itt egy ilyen nagy társasházban élek, egy ilyen nagy gangos háztársasház. És hát ugye a középen lent van egy ilyen udvar, nagy füves udvar. Gyerekek ott játszanak. Nagyon örülünk neki, főleg hétvégén. Na most az egyik szomszéd beírt ebbe a közös ilyen chat csoportba, hogy hát ő szeretne arról beszélni, hogy hát mi lenne, ha... Hogy itt legfőképp ugye a hétvége meg a piros betűs napok után, nem a nőire gondolok, hanem amikor valami ünnepnap van. Szóval ünnepnapok után általában nagyon sok szemét van az udvarban, és hogy hát mi lenne, hogyha... Egyébként leírja, hogy milyen szemét van, az, amit a gyerekek ott hagynak. És akkor, hogy hát milyen jó lenne, ha hogy együtt, így hétvégente, mondjuk vasárnap délután így összejönnénk, vagy hát valamelyik nap, amiket meg lehet beszélni, és akkor összegyűjtenénk a szemetet, és akkor kidobnánk a kukába együtt, közösen. Anyák, már bocsánat, nem bönnünk ilyeneket. De az első gondolat mindig az, hogy az a helyes, vagy nem, de mindegy. És akkor még utána írja, hogy aztán meg akinek kutyája van, ő akkor szólt be nekem, ugye, nekem gyerekem nincs, kutyám van, az meg a gyerekem. És akkor, hogy hát, hogy szedjük már össze a kakát a kutyák után, ugye ilyen szépen leírta. Én mindig felszedem, tehát még ha pisit fel tudom szedni, azt is felszedném, de ugye azt nem lehet, de minden esetre én felszoktam takarítani a kutyám után. Most elkezdtem neki írni, és minden svédül írja, ugye ennek most svédül kell válaszolni. Hát most elkezdtem neki egy olyan jót leírni, hogy még... De le kell hozzá higgadom, mert akkor nagyon sok ilyen... mindenféle fura szó lesz benne, amit lehet, hogy ők nem is értenek, csak a magyarok. Jaj, végigdumáltam ezt a jó zenét. Rátszom újra, olyan voltam, mint a Zsolti. Na, fáj a puna, a punna. Oh yeah, itt van velünk a Dance Doktor. Szia Doki, azt jövökem, szia Simi, kellemes napot kívánok neked. Hello Doki, remélem még dolgozol, vagy már éppen haza kocsikázol. De ha már innyi, itt a spanyol gitárnál járunk, akkor még nem mondom el, mindjárt vége a zenének, vagy utána.

Szóval gyorsan vége lett. Ha már ilyen spanyol gitáros szusznál járunk, akkor nem menjünk tovább, mint Madonnánál, vagy nem menjünk tovább Madonnánál se. 1986 True Blue album, és rajta volt ez a Finchi zene. A La Isla Bonita. Oh yeah. Na most megírom a levelet.

0: Na, pattoljunk tovább, akkor itt jön a 1990-es. Már mondta.
1: Can't touch this.
0: MC Hammer. Isa?

Hopp! Már majdnem megírtam egyébként a levelet is. Na menjünk tovább az 1992-es Dr. Albán One Love. Ha már itt van velünk a Dance Doktor, akkor gondoltam, miért ne szóljon egy Dr. Albán is. Hát a kollégák ismerik egymást egyébként. Tuti! Na szóval a Dr. Albán One Love albumról érkezik az egyik nagyon fincsi, nagyon jó kis zene, a Mata Wai. Jó.

Jaj, Dokiból kutya, Dokiból kutya lesz, mármint a minden Dokiból, ugyanis azt írta nekem, ha erre nem rakod rá a Snap Power-t, akkor kutya legyek. Doki.

képet se hoztam. Az már volt. Nem is tudom, vasárnap mikor zenétem. Meg ki emlékszik már itt mindenre. Egy biztos, hogy ezután a Lemosznap Power jön. Majd azt elreppelem neked külön, ha felhívjuk egymást. Hanem egy olyan zene, ami 1990-ben megdobogtatta mindenki szívét. Guru Josh, Paul Dudley, Weldon. Na még egyszer szépen kimondod, nem. 1964 júniusában született, és hát sajnos 2015 decemberében itt hagyott bennünket. Guru Josh és az Infinity. Egy örök zene lehet azt mondani, és nagyon sok emberben nagyon sok emléket fel tud hozni. Na kagylózzuk!

Ja, és aki szeretne tovább hallgatni, az meg is teheti, ugyanis nem 3-ig, hanem 4-ig megy a Private Life beugrósodás DJ Simonnal. Oh yeah!

Szerintem az van, hogy Doki tuti nem hallotta az elejét a műsornak, amikor elmondtam, hogy semmilyen DJ mixelés itt nem lesz, legalábbis általam biztos nem lesz, hanem csak egyik zene a másik után is. Veletek együtt mondhatni, hallgatok én is Fincsi zenéket. Ilyen emlékeket ébreszt.

Lehet azt mondani, hogy 1992-t írunk. És a világon mindenhol egyszerre mondhatni megjelent. A The KLF-nek a legújabb albumja, a The White Room, vagy éppen csak White Room. Rengeteg jó, sok jó zenével. És hát úgy voltam vele, hogy most én nem kezdek itt mindent egyesével lejátszani, hanem valamikor nem is olyan rég hozzájutottam egy 1992-es kiadású lemezhez, ami szintén a The KLF-től van. Annyi az a címe, hogy Mumu Mix. Ebbe benne vannak a legjobbak, lehet azt mondani. Na nem, mind. Ja, de a lényeges itt van. Szóljon akkor a KLF legjobb zenéi, nem általam mixelve.

Jó, hát azért látom, sikerült megtobogtatni a KLF őrültek szívét ezzel a lemezzel. Egy 1992-es Unofficial Remix lemez. Nagyon keveset adtak ki belőle annak idején, és hát... Ja. Nagyon örülök, hogy nagyon jó minőségben sikerült hozzájutnom, szinte. Tökéletes állapotban van. A szinte az azért mondtam, mert le kellett cserétem a borítóját. Amúgy a lemez az tükör. De itt a következő, ha már annyira megőrültünk a 90-es években, a technóért mondjuk így a KLF által is. Nem lehet az mellett elmenni, hogy én imádom a United Six-et. Majd, hogy nem az összes lemeze is megvan. Itt van a 91-es. Az volt.

0: És meg itt is jött a kérdés, hogy ki nem szereti Alex Christensen-t. Kisa István kérdezi ezt tőlem. Érdekes módon, hogy ez a lemez is, hát lehet, hogy tükört lehetne belőle csinálni, mert annyira tiszta és semmilyen karcs nincs, de mégis ilyen, hát nem valami szépen szól, lehet azt mondani, hogy az egyik oldal ugye nagyon elvágja magát. Hát ez van, nem mai nyomás, azt lehet mondani erre a lemezre is. Ez még az eredeti 91-es nyomás a Polydortól. Jesszusom, Polydoros lemez.
1: One, two, three, take.
0: Gyerünk, szipirtyok! Kapkodjátok a lábatokat rá!

Emergency, és ha már egyszer 91-nél járunk, akkor jöjjön az a következő, amit hát én teljesen megszállottja lettem, lehet azt mondani ennek a zenének. 91-ben Army of Lovers.

Na nézzük akkor a plusz 36 70 45 95-öt. És ha már beledumálok ebbe a csodás zenébe, akkor ismételten szeretnék üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Light DJ Simonnal egészen 4 óráig, most már biztos. És itt van velünk Reisinger Misi, azt írja nekem, hogy szia DJ, öcsém, nagyon oké a műsor, ezeket a dalokat szereti a nép, akarom mondani, a techno népszava. Hát most eléggé jó belenyúltam abba a technóba, főleg a következővel, de majd jönnek még jó dalok, akartam mondani, hogy nagyjából azért úgy építettem fel a műsort, akármennyire is nem akartam, hogy azért próbáltam így a 80-as évektől elkezdeni, hát itt vagyunk, most már 90-es években vagyunk, és már nem fogok visszakanyarodni, elvileg. De nem, nincs terve, most már csak a 90-es évek zenéi jönnek, egészen 4 óráig. Hogy techno, mennyire lesz techno, a techno, de lesz, vagy techno lesz, nem tudom. Nem mindegy. Vagy lesz, vagy nem.

Hajdozunk ide, milyen? Na, hajdozunk ide, milyen? Következőleg 1999... Bocsánat, 1990...

0: the brother in a terrible disposition.
1: Mondjuk, hogy elnézem ezt a lemezt, úgy néz ki, mint ha valaki rátette volna egy igazi gramofonra, ami nagyjából kiáll belőle egy ilyen 60-as szeg, és azon játszotta volna le.

zene, utána akkor jöjjön egy másik karcos, 1991-es zene. 1991. július 15-e, itt az a Shaman, na még egyszer, itt a The Shaman, és a Move Any Mountain. Oh,

Sam, mozgass meg minden hegyet, mondhatni. És hát jöjjön egy 1992-es hatalmas nóta, azt lehet mondani. Jött nekünk az Edelweiss. Oh yes, oh you know. Jön a Jodel Selector, azt lehet mondani a Planet Edelweiss-től.

92-ben mi szólt nagyot? Természetesen, hogy az It's My Life, és ha már akkor ne az eredeti dobjuk fel ezután, hanem egy reggae.

90-es évek elejé korszakot, mondjuk így. Menjünk tovább, egy picit lassabban, de még mindig jobb, mint a semmi. 1991 még mindig, ahogy mondtam, itt van az Enigma és a Principles of Lust.

Konkrétan nézzük a következő 90-es évekbeli nagyon nagy csapatot. Az 1993-as Ace of Base Happy Nation albumon, bocsánat, de Happy Nation albumon is 92-es volt, de mindegy, megjelent egy fincsi zene. A szerencse kereke, a

következő zenével is nyomunk egy kéziféket, amire megint jön 1990, de jön egy ilyen kis pop rap vagy hip-hop, lehet azt mondani, az 1990-ben megjelent zene. A Rocky 5-nek volt a betétdala, lehet azt mondani, vagyis nem lehet azt mondani, hogy ez volt a betétdala. Joey B. Ellis and Tinetta Harry, és hozta nekünk a fincsit, amire mindenki boxolni.

az Undercover még mindig elvileg léteznek. Viszont az egyik nagyon ismert zenéjüket nem saját maguk, hanem egy amerikai csávó, Andrew Murray's Gold írta. És bizony ez volt az, ami minden ilyen szakításos buliba lehetett játszani. A Never Let Her Slip Away. Fordítsátok le, és akkor tudni fogjátok, miről szól. Oh yeah!

Na, ez megint a Sleep Away, meg a lemez játszó. De jó nekünk. Jó, hogy azért meghallottam, nem? Hogy közben hallgatom el én a másik zenét, hogy mit játszok. A másikon, most a legnagyobb dolog az, hogy közben hallgatnak a svéd kollégák, és mondanak, hogy na ezt a szart. Nem, bocsánat. Kosszú Gábor megérkezik, azt kérdezi, hogy jó napot kívánok, mi a tematika? Hát a legfőképp az, hogy próbálok erre a lemez játszóra, amin ez a lemez van, hogy pörögépen nem rakni fel most már lemezt. Négyig szól. Igen, Slip Away. Ez a lényege, hogy a Slip Away, ugye, hogy ne engedd el. És akkor most lesz az, amikor szerintem Slip Away mi elengedjük, akármennyire is arról énekel, hogy ne engedd a csajszit el, hogy ne csúszom ki a kezeid közül. Szerintem mi ezt is most elengedjük, és elkezdjük egy kicsit ráverni a tubokra. Na nézzük, hogy szólt. Megvárom, még egyszer elkezd akadni. Akkor tényleg elengedem a kezem.

Hova? Szerencséje van ezeknek a srácoknak, annyira nem kellett elengedni a kezét. Szóval azt akartam mondani, hogy 1993. július 19-én megjelent a The Good Man, egy német produkció, egy duó volt annak idején. Hát most nem mondom, hogy hihetetlen sok zenét hoztak a The Good Man, viszont sok remixet csináltak annak idején, amiről nem is tudtunk talán, és jött tőlük a Give It Up. Ha már egyszer ne engedjük el a kezét, akkor inkább adjuk fel. Szóval jön a Give It Up című nóta. Hogy ebben miért nem énekeltek, azt nem tudom. Egyébként ezért is csinálta meg Simple Red, ugye a Fairground, jó nem, de ezt használta fel alapként ugye a Fairground zenébe, vagy zenébe. De most hallgassuk meg az eredetit, rázzuk meg, amit meg kell. Aki mire gondol persze, azt rázza.

tessék, Csúcsú király is bekapcsolódott, itt van velünk, és írt nekem a Viberre is azért, szia Tomi bátyja, Pacsi mindenkinek, terasz mennyezett festés nálam, aktiválva kenyed neki, aj Csúcsú, a végére jössz. Most még egy negyed órát maradok, 15 percet pontosan. Eredetileg 3-ig lettem volna, aztán úgy voltam vele, hogy még akarok zenét hallgatni. Így lett belőle a 2 órából 3 óra, de szerintem ti se bánjátok, én meg aztán tényleg nem. De csúcsukám, addig is kenjedte neki.

na aztán hoppan álljunk egy nagyobbat 1994 áprilisába. Jött nekünk a Reggae to Sunshine és a Jumbo. Jönnek az elefántok.

Jumbo-ho. Azt írja is, hogy István nekem, hogy aki bánja, csak az, aki nem szuper DJ rádiót hallgat. Már nem így írta, hanem ő azt írja, hogy aki bánja, az, aki nem szuper. Értem én, hogy aki bánja, de ki bánja? Annak, akinek van bányája. Na menjünk tovább a következő zenével, 1993. És mindig azt szoktam mondani, hogy hatalmasat robbant az album, aminek az volt a címe, hogy az album. Micsoda meglepő volt. Hát én úgy gondolom, hogy mindegyik zene jól volt róla, legfőképp. A Shout. Hathaway. És a The Albumról jöjjön a Shout. Aztán jön még egy zene. Kizárónak.

Csúcsú királyunk azt kérte tőlem, hogy toljak rá még egy órát. Hát arra úgy, ami van nekem is dolgom, holnap már meló van. Inni se ittam, csak vizet. Nem tudok. Van még, mondom, 1000 dolgom. Viszont itt az ideje, hogy felkonferáljam akkor az utolsó zenét. És azt lehet mondani, hogy is a zene megy majd tovább, mint ahogy az 1995-ös Scooter album is ezzel a címmel jött ki. És hát tudjátok, hogy nem vagyok egy nagy Scooter zene játszó. Nem mondanám magamnak rajongónak, de azért megvan a lemeze. És hát amellett itt van Csúcsú király velünk, hallgat bennünket, minket, saját magunkat. Akkor én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, és neki is persze, ez hát tudom, hogy Scooter rajongó, hogy itt tartott velem ebben a 3 órában a Super DJ Rádión. Ez volt a Private Lighty DJ Simonnal, legközelebb velem, ami biztos, pénteken este találkozhatok a szokásos módon 8-tól. Hozom az én fincsi zenéimet. Szóval, köszi még egyszer mindenkinek, hadd szóljon a Scooter és a Hypa, mert nekem ez a kedvencem. Na, Puccio Some Energy, vagy valami ilyesmi. Na, Puccio.

Keep the vibes.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Ilyenben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Csak neked zenélünk.
2: Super DJ Radio.
3: We are paging Mr. Baxter, Mr. Jordan, and Mr. Simon to proceed to boarding gate 38 immediately.

Super DJ Radio Kattony ránk! Kattony ránk!

kis gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a Spreddy.

Hát hölgyek és urak, sziasztok! A mikrofonnál Zsolti, hát köszöntök mindenkit és kívánok mindenkinek nagyon kellemes estét velünk a Super DJ Rádióval. Na meg hát ugye a zenékkel, mert tudjátok, hogy nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak, és hát erre mindig mutatok bizonyítékot, ugye bizonyítom valamivel, hogy tehát zenével természetesen bizonyítom, vannak olyan zenék, amik csemege muzsikák, ugye, vagy pedig már nagyon-nagyon régen hallottuk is, ugye hatalmas muzsika, de valahogy háttérbe szorult, tehát mindig hozok jó kis csemege muzsikát is. Hát gyerekek, én azt mondtam nektek, nem is olyan régen vasárnap, hogy kedden jövök hozzátok, és a Eurodiscona meg a Dream Dance fogja kapni a főszerepet. Hát képzeljétek el, hogy jártam. Hát úgy jártam, hogy egy Eurodisco fergetekbe belekerültem. Nagyon-nagyon sok és nagyon-nagyon jó zenéket válogattam, és már nem maradt hely a Dream Dance zenei stílusnak, úgyhogy az van, hogy elhagyjuk a Dream Dance-t, úgyhogy Eurodisco esse lesz ma itt nálunk a Super DJ-n, de nem fogjátok bánni, mert bulizós, vidám zenék, és hát ugye a változat, amiről még beszélni kell, mindegyike kibővített verzió, extended verzió, vagy pedig kislemeze, nagylemez verzió, tehát extra zenék jönnek, és ehhez kívánok én nektek nagyon-nagyon jó szórakozást. Hát mindenkit biztatok, hogy gyertek a Viberünkre, írjatok nekünk, és ugye én reagálok. Mindig Gyula barátom már itt is van, és ő azt mondja, hogy buli van. Hát hogy ne lenne már buli? Gyula nálunk mindig buli, buli, buli. A Super DJ Rádión mindig folyamatos éjjel, nappal. Úgy, hogyha valaki buli hangulatot szeretne, ugye, akkor én azt mondom, hogy minket válasszon. Közben Isa István barátom is jelentkezett, azt mondja, vagyis azt írja, hogy csodás estét kívánunk neked, kedves Zsolti, innen Erdélyből, Erdőszentgyörgyből is a család jelen. Üdvön neked, de nagyon örülünk, hogy újra itt vagy, kellemes estét kívánunk mindenkinek. Hát István, köszönöm szépen. Én viszont neked kívánom, hogy érezd jól magad, meg természetesen a családnak is. Nagyon jó zenékkel jöttem, figyelmeztetlek. Nos, hát és Csörgő Zsolt Zsolca azt írja nekem, hogy hello Zsolti. Hát hello Zsolti, én is ezt mondom neked, ugyanúgy. Nos, aztán a Mazsi is itt van velünk, a Mazsi szép estét és jó adást kíván nekem, hát köszönöm szépen, és hát jó fülelést mindenkinek, én is azt kívánom mindenkinek, hogy legyen jó a fülelés, kellemes hangulatú zenéket hoztam. Sztojka Csaba, még itt sem voltam. Hát Csaba, nem vagyok feledékeny. Ő azt írja, hogy sziasztok újra DJ-k, mamámnak ma van a születésnapja is, szeretnék küldeni neki egy Eurodisco zenét, Fancy vagy Ken László is szereti, és nagy szeretettel küldi neki Rubina a Bem utcából. Hát Csaba, én már is bekészítettem Fancy-nek egyik legnagyobb zenéjét, a Bolero című dalt, ami ugye nem ma jelent meg, hanem 1986-ban, és hát igen, várható, de a zenét, úgyhogy hamarosan jön a muzsikád, de lehet, hogy még előtte mondjuk, nem következőnek fogom berakni, mert elmegy most egy olyan zene, gyerekek, ez a Celebrét, ami nagyon kibővített verzió, stb. Hát nem beszélek, most egy kicsit befogom a számat, és jöjjön olyan zene, ami meglepi muzsika, ugye mindig hozok meglepi zenét, most ez azért meglepi muzsika, mert ahogy ez a zene megjelent, már mint a következő, tehát ahogy megjelent, hatalmas volt, nagyon jó volt, és sokáig jó volt, még a napjainkban is nagyon-nagyon jó az eredeti verzió. Most én hozom nektek ezt a nagyon-nagyon jó zenét,
egy igazi feldolgozásban, úgy igazi, hogy nincs elrontva a zene, hanem igenis nagyon meg van csinálva. Úgyhogy vágyfülűek, figyeljetek!

Nos gyerekek, akkor hát a következőkben szóljon egy zene, kérésre az első kérés, aki írja a zenét, Sztojka Csaba, és hát azt írja, közben figyelek, hogy nehogy ne hallgassuk meg a zenét elejétől végéig, tehát azt írja, hogy a mamámnak ma van a születés napja, és szeretnék küldeni neki egy Eurodisco zenét, Fancy vagy Ken Lászlót is szereti. Nagy szeretettel küldi neki Rubina a Bem utcából. Hát Csaba, a mamádat Isten értesse még nagyon-nagyon sokáig, és én Fancy-t választottam, Fancy-től a Bolero című dalt, ami 86-ban jelent meg, és hát Mazsi meg ugye, ő hát felismerte az eredetit, de gondolom, hogy nem csak Mazsi, hanem ti is, azt mondja, hogy ezt eredetileg tanítottik a ménekli, ha jól tudom, hát Mazsi, nagyon-nagyon jól tudtad, és akkor már is indítom Fancy és a Bolero című dalt.

Kossuth volt Fancy, és a Bolero sok-sok ember szíve csücske, ugye Isa Istvánnak is, meg hát nekem is, és István lesz még ma este szívünk csücske zene, ezt ígérem. Nos, közben István Kovalik azt írja nekem, hogy hello, szeretnék kérni egy Edda számot, a testvéremnek ma van a szülinapja, és együtt vacsorázik a család. Köszi, hát István, Kovalik István, Isten értesse sokáig a testvéredet, erőben, egészségben ezt kívánom, és már is indítom Eddától a Minden sarkon álltam már című dalt.

Nos, közben Kollár Gábor írja, hogy szép estét kívánok neked és mindenkinek, aki itt van a szuperen. Szabadszállásról jelentkezem. Ne essen az eső és ne fújjon a szél. Igaz, másképp van, de nekem ez így lenne jó. Köszönöm. Hát Gábor, én is ezt kívánom neked, hogy legyen nálatok is szép idő. Nálunk ma nagyon szép idő volt. Nos, hát visszatértem a műsoromhoz. Turaf az együttes. Hát remélem, hogy nem felejtettétek el ezt az együttest, a Turafot, és a Don't Stop the Music

Gyerekek, amint látom, ma nagyon sok embernek van születésnapja. Denisza, figyeljetek, mit ír. Szia, ma születésnapom van, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki felköszöntött, maminak, papának, testvéremnek, öcsinek és családjának, Veronikának, Marcinak, Olinak, Noéminek, aztán Zsófikának, Páronnak, Tibinek, Moncsinak és Matyinak köszönöm, hogy itt voltatok. Ma velem ugye szeretlek titeket, esetleg egy oszián születésnap. Hát Denisza természetesen jöhet bármi, amit írtok. Hamarosan hozom neked az Oszeántól a születésnap című dalt, és hát kívánok neked születésnapod alkalmából erőt és egészséget. Tehát születésnapod alkalmából erőt és

gyerekek, megint egy stílusváltás következik az Oszeán együttes születésnap című dalával, és hát Denisának szól, akinek a születésnapja van, és hát ugye születésnapja alkalmából egyszer már kívántam, de még egyszer azt mondom, hogy mert ugye sokan azt mondják, hogy boldog születésnapot, ez is jól hangzik, de én azt mondom, hogy születésnap alkalmából erőt és egészséget, az egészség az nagyon fontos, gyerekek. Na meg hát a kondi legyen kondink, úgyhogy Denisra ezt kívánom neked, és már is indítom.

gyerekek, szoktam én mondani, hogy nálunk mindig a legeslegjobb zenék szólnak, és ugye most megint mondom, hogy a legjobbak szólnak itt a Super DJ Rádion, és már is hozom rá a példát, DJ Bobo fog nekünk zenélni, és a Man in the Mirror című dalt fogom játszani, azért ezt játszom, mert nálam zeneileg ez van DJ Bobótól a legmagasabb fokon, tehát oké, kellemes, bulizós, de figyeljétek meg a hangszerelést,

Nos gyerekek, a következő zeném, hát nem is tudom, hogy a 80-as vagy a 90-es években jelent meg, de én azt mondanám, hogy a 80-as években, de a 90-es években is nagyon-nagyon sokat hallgattuk. A zene címe Abakadabra, és a Positive Connection együttes fog nekünk zenélni.

0: Hát gyerekek, megint mondanom kell, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak, mert a következőkben olyan zenét játszom, ami a 80-as években egy nagyon nagyot ütött, Touch by Touch, vagyis érintésről érintésre, és hát, hogy a 80-as években kitől kaptuk, azt most én direkt nem mondom el, de az, hogy most kitől fogjuk játszani, tehát a 90-es évekbeli változatot azt a Yellow Mellow csapat hozta, és hát én nagyon-nagyon köszönöm nekik, mert tényleg egy nagyon jó zenéből mondjuk, hogy még jobbat csináltak.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi

Hát gyerekek, én elmondom nektek, hogy ezt a zenét, amikor megjelent, ugye én először úgy hallottam, hogy Italo Disco verzióban, most pedig reggae zene verzióba hallgatjuk, és ez egy extended, kibővített verzió. Nos, hát a jó zene ugye Fatert is bevonzotta, aki azt írja, hogy szép estét kívánok, Zsolti, jó zene, zenélést, és minden szupernek. Hát Fater, köszönjük szépen, neked meg jó zenehallgatást velünk a Super DJ Rádióval, és természetesen velem, Zsoltival. Aztán Encsike is megérkezett, ő meg azt írja, hogy szia kedves Zsolti, sziasztok szuperek! Nos, beestem fejjel, szó szerint végre pihi, zene, Super DJ Rádió, gyönyörű szép estét kívánok mindenkinek is, kellemes zenehallgatást. Nekem nagyon jól esik most, mert kegyetlenül rossz napom volt, köszönöm. Puszcsika, Encsike, jó adást kívánok neked. Hát Encsike, köszönöm szépen. Én meg azt kívánom neked, hogy a zenék így este felé, ugye már 21 óra elmúlt, azért dobják föl egy kicsit a lelked, mert hát ezek a zenék ugye is a retro zene szerelmeseit főleg, tehát egy kicsit azért simogatja a lelkünket nekem, tuti, és gondolom, hogy így vannak ezzel a hozzám hasonló emberek is. Nos, lesz itt még igen, igen kellemes zene, és lesz még bulizós zene is. 21 óra elmúlt, igaz, de azért még a zenetár, hát nagyon-nagyon

gyerekek, azt a fél óra tiszta zenét ma is meg fogjátok kapni. Az annyiból jó egyébként, már többen is jelezhetek, hogy igazam van abban a fél órában, amikor nem beszélek bele a zenébe. Ugye az olyan, hogy élvezzük a zenét, tehát elejétől végéig meghallgatjuk, és olyankor azért én olyan zenéket játszom, ami ugye meg is érdemli az, hogy ne roncsuk el azzal, hogy belebeszélünk elejébe, végébe, stb. Hát gyerekek, a következő fél órában nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek, és hát ne feledjük el, hogy a 90-es években járunk, ugye, és a Eurodisco kapja a főszerepet, na de csalás is lesz, de a csalásnak

gyerekek, fél óra jó zenére szinten mondhatnám, hogy semmi, tehát nem idő a fél óra. Olyan gyorsan eltelik, hogy hihetetlen. Na de nem mondhatom azt, hogy a következőkben már nem is lesz jó zene. Hát hogy ne lenne? Már is indítom a Love is Paradise című dalt, nagyszerű dance.

gyerekek, hogyha valaki nem tudná, elmondom, hogy ez itt a First Bass együttes, és hát ugye tőlük is már milyen régen hallottunk zenét, de azért érdemes nagyon-nagyon régi zenékben guberálni. Nos, a következő együttesem, azt mondják, hogy Heaven, és hogy melyik együttes?

Gyerekek, bocsánat, hogy belebeszélek a zenébe, bár ez is olyan zene, hogy kár, nagyon kár belebeszélni, de egy fontos dolog, közben Messengeren beszélgetek, hírogatok, ugye Otto barátommal, aki szintén hallgatja a műsort, és azt kérdezi tőlem, vagyis azt írja, hogy ugyan áruljam már el, hogy mi a különbség a Dream Dance és a Euro Disco között, mert hát ugye a 90-es években jött ez a zenei stílus is, meg hát a másik is, hát Otto barátom, figyelj, hallgasd meg, és írd meg nekem, de hogy mi a különbség, úgyhogy a következőkben mutatok nektek egy zenét, ez Dream Dance, direkt nem árulom el sem a zene címét, sem az előadóját, én még nem mutattam nektek ezt a zenét, úgyhogy most úgy döntöttem, hogyha már van kérdés, akkor mutatok egy olyan zenét, ami a kérdéssel kapcsolatos, és hát majd Otto barátunk talán megírja, mert nem tudja, hogy mi a különbség a két zenei stílus között. Hát én tudom, úgyhogy a következőkben egyetlen egy zene erejéig átváltok a Dream Dance zenei stílusra, és majd utána Isa István barátomnak szeretnék mutatni egy nagyon jó kis feldolgozást, egy zenét, aminek a címe Passion.

gyerekek, bocsánat, hogy belebeszélek a zenébe. Otto barátom azt írja, hogy ő nem érez különbséget. Hát én nagyon érzem a különbséget már hangszerelésben, és ugye hangzásban is. Teljesen nagyon-nagyon más zenei stílus. Dream Dance egyébként azt jelenti, hogy álomtánc.

Gyorsan gyerekek, sajnos a műsoridő nagyon-nagyon gyorsan halad, de hát van még zene, úgyhogy még azt sem tartom kizártnak, hogy még jönnek még tőlem zenék, úgyhogy akár még úgy rá is húzhatok a műsoridőre, mert hát nem jelezte semmelyik kollega, hogy jönne adásba, de hát majd utána nézek. Egy az biztos, hogy a következő zenét szeretném mutatni István barátomnak, Isa Istvánnak, mert hát én tudom, hogy az eredetit szereti, tehát én is inkább ugye eredeti rajongó vagyok, de azért milyen jó az, amikor egy régi zenében hallunk valami újdonságot, az eredetit ugye el is árulhatom, hogy Linda Giorizótól kaptuk a Flörsz együttes énekesétől, úgyhogy én ezt a zenét már is elindítom, és meg fogjuk hallgatni szépen elejétől végig, úgyhogy szóljon a zene István barátunk kedvéért.

Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a zenei összeállítást. A Eurodisco volt a főszerepben. Hát legközelebb, vasárnap az biztos, hogy jövök hozzátok, akkor már ugye majd a 80-as évekkel jövök. De nincs kizárva sem, hogy menet közben esténként valamikor még jövök, de vasárnap a tuti, tehát 6 órától egészen 8 óráig a 80-as évek nagy zenei csodájával fogok majd készülni. És hát még egy zenét még a végére fogok játszani, és ugye az is meglepi muzsika. Ezzel kívánok én nektek további jó pihenést.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szünet!

0: Superdj Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Superdj Rádió.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szünet.

東京 FM、 私赤字

0: és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Super DJ Radio.
2: In the mix. In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Kattanj ránk.